0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Puskás Ferenc, a száguldó őrnagyként is emlegetett balösszekötő, a legendás aranycsapat kapitánya, a legismertebb magyarok egyike. 2002. április 2-a, azaz 75. születésnapja óta Puskás Ferenc nevét viseli az ország legnagyobb sport létesítménye, az egykori Népstadion. 2013. márciusában Óbudán felavatták a világ első egész alakos puskácsöcsi szobrát. Az aranycsapat legendás labdarúgójának bronz emlékműve a kerület megújult város részében a Promenád központjában áll. A műalkotás Puskást örökíti meg, amint Madridban gyerekeket tanít dekázni. A világ egyik legjobb focistája a budapesti Szent István Bazilika altemplomában nyugszik. Sírhelye nemzetközi zarándokhely.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vas szerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan. Városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melitei Barna Márton. A második legszárazabb április mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melitei Barna Márton. Döntését Facebook oldalán jelentette be. Azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melitei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Az új jelölt nevét pénteken hozzák nyilvánosságra. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakuló ülés 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, Magyar Péter pedig várhatóan délután 15 órakor teszi le a miniszterelnöki esküt. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelinek mondható. Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely már a kedvelt turista célpont lett a belvárosban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 18. kerülete 1950. január 1-én alakult két fő részből, Pest-Szentlőrincből és Pest-Szentimréből. A kerület címerét 1994-ben egységesítették. Rajta mindkét városrész névadó védőszentje is szerepel. A kerület területén található a Liszt Ferenc repülőtér, a főváros nemzetközi repülőtere, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat központi előrejelzője és a Központi Légkörfizikai Intézet is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokaji aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Gyors felsorolásba kezdek. 16 óra 15 perc Felefánt, 18 óra 30 perc Hiperkarma, 14 óra már jóval előtte Budai Pop Duo, előtte egy nagyon nagy futkározás, aztán 3:45-kor Varró Dániel és Molnár György zenés irodalmi gyerekműsora, amit én böngészek, az az Európa Nap 2026 program ajánlata a Szabadság téren, annak örömére, hogy már 22 éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz, itt a Reggeli Expressben pedig az eseményről és a történelemről mesél nekünk Kovács Topercer Katalin, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének helyettes vezetője.
2: Az Európai Bizottság minden tagországban fenntart egy képviseletet, van, ahol többet is, és ennek az a célja, hogy egyrészt kapcsolatot tartson az állampolgárokkal, illetve olyan szervezetekkel, akiknek van fontos tartalmi hozzáfűzőjük az uniós témákhoz, illetve a kormányzattal, és az információ nyilván kétirányú, egyrészt mi is igyekszünk eljuttatni a polgárok felé, hogy mik az európai prioritások, mik az uniós értékek, ezt próbáljuk hangsúlyozni, másrészt a Brüsszel központba igyekszünk eljuttatni azokat az információkat, amik az adott tagállamban fontosak, vagy azokat az értékeket, vagy fejleményeket, amik fontosak lehetnek egy-egy szakpolitikai kezdeményezés előkészítésében. Az Európa Napnak a története rendkívül hosszú már, 1950. május 9-re nyúlik vissza, és akkor tette Robert Schuman a nyilatkozatát, amelyet ma is az európai egység és béke eszméjének, a születésének tekintünk, és ezt a május 9-ét ünnepeljük Európa szerte, az összes tagországban, Magyarországon is több helyen, több ponton, több nagyvárosban is szervezünk ehhez kapcsolódóan rendezvényeket, ott azokat az úgynevezett Europe Direct hálózatunk szervezi, és Budapesten pedig az Európai Bizottság, Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament magyarországi kapcsolattartó irodája rendez egy fesztivált, illetve egy futóversenyt együttműködésben a Nemzeti Fejlesztési Központtal és Budapest főváros önkormányzatával. Budapesten május 10-én a Szabadság téren lesz egy egész napos fesztivál, és annak keretében az egyik fő programunk délelőtt pedig egy futóverseny. Egészen mostanáig úgy szerveztük, hogy minden évben annyi kilométer teljesítettek a futók, mint ahány éve tagok voltunk. Idéntől ez megváltozik, és idén nem 22 kilométert fogunk futni, hanem most már berögzítjük a félmaratonos távra, úgyhogy idéntől mindig félmaraton lesz. És ezt a távot akár egyéniben, akár 2-3 fős váltóban is lehet teljesíteni. Az Európa Élményközpont egy olyan speciális hely, egy olyan élményeket nyújtó hely, úgy tekinthetnénk, mint egy interaktív múzeum. Interaktív eszközök és állomások segítségével igyekszik bemutatni, hogy hogyan működik maga az EU, illetve az intézmények ebben az egész rendszerben, és ez hogyan befolyásolja a mi mindennapjainkat, a polgárok mindennapjait. Ezen kívül van egy szimulációs játék is, vagy szerepjáték, ahol a résztvevők európai parlamenti képviselőként vehetnek részt, és megtárgyalnak egy-egy jogszabályjavaslatot, és ott jutnak valahogyan kompromisszumra, és az alapján ott szavazzák meg. Tehát azt élheti át a résztvevő, hogy milyen dilemmákon és nehézségeken kell átküzdenie magát, magának a képviselőnek is, illetve magának a jogszabálynak is, hogy végül egy olyan kompromisszum születhessen, ami mindenki számára valamelyest elfogadható. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon érdekes hely. Ez az élményközpont a hét minden napján látogatható. Idén azért is fontos megemlíteni a fesztivállal kapcsolatosan, nem csak azért, mert ott is ünnepeljük az Európa Napot, tehát ott is vannak játékok, hanem azért is, mert a futóversenyhez kapcsolódóan a rajtcsomagot, azt ott tudják átvenni a futók. Május 5-e és 8-a között kell átvenni a Szervita téren. A futás napján már nem lehet a Szervita téren átvenni a futócsomagot vagy rajtcsomagot. Mindenkit kérünk, hogy ne hagyja utolsó pillanatra, de ha mégis azt tenni, nem lehetetlen a dolog. A Szabadság téren is fel tudják venni még a futás előtt, de Szabadság téről indul a futóverseny. Egészen lemegy a rakpartra, a pesti rakpartra, a Margit híd irányába megyünk, ott élvezhetik a futók a gyönyörű pesti oldalról a gyönyörű budai panorámát, majd visszatérnek a Szabadság térre, és itt van a fordulópont, tehát a váltópont is, illetve az egyénik meg háromszor futnak körbe. Kicsiktől nagyokig, idősebbekig nagyon sokan vesznek részt, nagyon hamar, pár nap alatt betelt a nevezés, annyira népszerű. Apraja, nagyja, vannak nyilván erősebb sportolók is, vannak korábbi olimpikonok is, akik megjelennek, ilyen például dr. Kis Gergely, ő már többször megtisztelt minket azzal, hogy ott futott velünk, hogy mindenkinek nagyon örülünk, aki részt vesz.
1: Fesztivál ez?
2: Igen, egy fesztiválról beszélünk, A fesztivál egész napos. Egyrészt várjuk a látogatókat kvízekkel, játékokkal, kreatív foglalkozásokkal, de egyébként koncertek és egyéb ilyen produkciók is lesznek. Kettő színpadunk van, van egy nagy színpadunk, meg egy kisebb. A nagy színpad az a Perger István nagy színpad. Idén egy nemrég elhunyt kollégától neveztük el. Nagyon szerettük és mélyen tiszteltük, és ezzel is ezt a tiszteletet szeretnénk kifejezni, hogy rá gondolunk itt is. A Perger István nagy színpadon a fellépőink a Budai Popduó, a Felefánt és a Hiperkarma. Ezen kívül különleges nemzetközi produkciók is lesznek láthatóak, mint például a Dance of Danu, ez egy ír step és magyar néptánc szervezete, illetve ukrán népzenei előadások lesznek. És akkor van egy kis színpadunk, ahol meg a gyerekeket várjuk szeretettel, ez a Pódium színpad, fellép a Buborék Együttes, a Majorka Színház, a Veronaki Zenekar, és látható lesz Varró Dániel és Molnár György zenés irodalmi műsora. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy Budapesten, ami Európa szívébe van, rendezhetünk egy Európa napi fesztivált és futóversenyt, hogy együtt ünnepelhetjük azt, hogy Magyarország is 22 éve tagja az Európai Uniónak. Ez egy nagyon felemelő élmény, hogy ilyen gyönyörű helyen lehetünk, és tényleg a magyar parlament mellett fogunk elfutni, a rakpartot élvezni, tehát az egész egy nagyon felemelő élmény lesz. Maga a fesztivál is egy gyönyörű helyen van, a Szabadság téren. Ennek szimbolikája is lesz. Elhelyeztünk a futópályán nagyméretű molinókat, amin olyan képek szerepelnek, amik az európai egységet, az európai összetartozást és értékeket hivatottak szimbolizálni, és egy feliratot is tettünk rá, hogy közös utunk Európa. És ez a mottója is idén nekünk az Európa napi rendezvényeinknek, hiszen büszkén és boldogan állunk ott, hogy ünnepeljük azt, hogy Magyarország is tagja, és hogy ennek az európai egységnek és békének részesei lehetünk. Nyilván minden évben próbálunk olyan témákat behozni, amik számunkra, illetve úgy érezzük, hogy a polgárok számára is fontosak. Tehát idén a fesztivál fő témája a demokrácia, fenntarthatóság, az életminőségünk megőrzésének lehetőségei, a kontinens biztonsága és a versenyképes Európa. És ennek megfelelően lesznek sátrak, vannak az Európai Uniós sátrak, de lesznek egyéb civil, illetve szakmai szervezetek, akik kijönnek sátrakkal, és ilyen témák mentén lesznek megszólíthatóak, illetve lehet tőlük információt szerezni. Sokan vannak, hogyha kijönnek a futóversenyre reggel, aztán ott ragadnak, mert ha jó idő van, jó hangulat van, picit esznek, isznak, aztán már jönnek is a délutáni programok, a koncertek, tehát mégis egész nap szórakoztatva van a közönség. Mindenkit várunk szeretettel, mert közös utunk Európa.
1: Ne felejtsék, minden futás bemelegítéssel kezdődik, ez 8:30-kor lesz majd, és a félmaraton rajtja 9-kor indul annak örömére, hogy Európa nap van május 10-én a Szabadság téren a város közepén, remek zenei programokkal, gyerekelhelyezési lehetőségekkel, én pedig itt elhelyezem a köszönetet Kovács Topercer Katalinnak, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete helyettes vezetőjének, a Reggeli Express vendégének.

Némi fogadkozás és sóhajtozás után induljon el a reggeli express főváros centrikus program ajánlója, mozgással. A főváros kedvenc sportversenye idén is elstartol, és hozza a jól megszokottat meghódítani gyorsabban a csúcsot, futva vagy két keréken, jó gyorsabban, mint ahogy a végállomásra befut a kihívó, a hegyvidék legendás gép szörnye, a szörnye fogaskerekű, ez pedig a 21. Előzd meg a fogaskerekűt. Az emelkedőt átlagosan negyed óra alatt megjáró fogaskerekűt azért nem annyira egyszerű legyőzni, mint elsőre azt bárki gondolná, a táv 4 kilométer, és 325 méteres szint emelkedést kell leküzdeni. Indulni lehet szabad kötelező, tehát a kihíváson akár futva, akár kerékpáros kategóriában, úgyhogy tessék borsot törni a fogas orra alá. Az időpont szombat 9 óra 30 perc, tessék regisztrálni, tessék keresni aztokat a kategóriákat, amik önöknek a legjobban passzolnak, és hát csak így a fogaskerekű nevében mondom, hogy bizony ez egy díjazós futás, vagy díjazós kerekezés. Jó levegőt, jó emelkedőt kívánok. Aztán most vissza a művészetekhez. Itt van az idő, hogy túllépjünk végre a cigány vicceken, és vegyük vissza a humor fegyverét, mindez a 8. Nemzetközi Színházi Fesztiválon érthető tetten, és úgy érhető tetten, ha elmondom, hogy ez a Roma Hősök Fesztivál, ami indul az 5-10 művelődési házban, illetve áttér majd a Pince Színházba is. A két helyszínen brit, német, olasz, román, valamint hazai roma és traveller előadók lépnek színpadra. Így írják körül angol nyelvterületen a romákat, saját történeteiken keresztül traumáikat és örömeiket osztják meg, miközben közös világunk fontos kérdéseit is fölvetik. Eredeti nyelven, magyar és angol felirattal, aztán mindig közönség találkozó van, keressék tehát a Roma Hősök 8. Nemzetközi Színházi Fesztivált, illetve keressenek egy rendkívül kedves embert, mindenki tudja, hogy Selmeci György kenyérre kenhető, de hát a legfontosabb, hogy a Kossuth és Erkedy a zeneszerző, zongoraművész, karmester, operarendező, érdemes művész, nagyon sokoldalú alkotó, és bizony elbűvölő előadó és elsőrangú muzsikus. Az est közönsége, mert hogy egy estére invitálom önöket az Óbudai Társaskörbe pénteken este 7-től, nos a közönség a Selmeci féle gazdag zenei világba látogathat el, ahol ott lesz az Óda az anyához, aztán a Kányádi versei mellett még jön a 44. Petrarka szonet, és milyen érdekes, vezénylőként maga az ünnepelt Selmeci György, illetve Selmeci András is látható, hallható és megtapsolható. Ha már születésnap 70, a fene egye meg Kisgyé László és a tárogató vidám estje, komoly és vidám számvetés 70 esztendőről, például Jódli parádéval, argentin tangó tánccal, szóval meglepetés klarinét produkció is érkezik még a tradicionális jazz világából, de a legfontosabb, hogy nem nagyon szereti születésnapját, de azért engedi, hogy megünnepeljük Kisgyé Lászlót és a tárogatót vasárnap este 7-kor az Óbudai Társaskörben. Fussák ki magukat, fújják ki magukat, és jó szórakozást kívánunk minden programhoz.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melitei Barna Márton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Felszólították Ukrajnát, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszéléseket. Több kérdésben, így például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melitei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melitei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója is. Révész János a szervezet honlapján azt írta, úgy gondolja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mihamarabb feladatának ellátásával. A Nemzeti Választási Bizottság megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források elosztási arányát. Az összeg negyedét egyenlő arányban az országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75% a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Ma választják meg a Balaton fagyiját. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyaghasználat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke. A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Zarándi Ákos, zeneszerző. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Sok szeretettel köszöntelek én is téged és a kedves hallgatókon.
1: Nagyon izgalmas és különleges időszak előtt állsz, úgy gondolom én, hiszen új kamara operád, az Anyám hangja szeptemberben debütál majd a Karinthy Színház színpadán. Hát ahogy néztem az erről szóló leírást, szóval azért... Nagyon sok különböző kérdést vet fel ez a darab. Már csak azért is, mert valahol a pszichológia, a színház és a zene is jelen van benne. De hogyan?
2: Igen, ez mindig az, tehát ez a kis kamaraopera, ez egy kísérlet lesz arra, hogy a színházat, a zenét és a pszichológiát valahogy így összefogja, és ugye, hogy hogyan jött létre ez a mű, ehhez muszáj egy kis előzményt mondani. Én körülbelül 15 éve kapcsolatban vagyok Dobra János karnaggyal, és az ő volt feleségével, Horváth Mária énekesnővel, nagyon sokat dolgoztunk együtt, koncerteken, én János tanulok is mai napig vezénylést magámba, és sok kórusművet írtam már a Tompkins ének együttesnek, amit ugye Dobra János alapított a 70-es években, és ezekben énekelt Horváth Mária is. Volt egy olyan felkérés, hogy egy arany dalciklust írtam, amit Kis Péter barátom kísért és Horváth Mária énekelt, és ezeken az előadásokon találkoztam Dobra Marával, ugye Mária és János lányával, aki Arany János verseket szavalt fel. És így egyre több volt a családdal a találkozás, ugye a családnak már lassan minden tagját ismerem, ugye Mara testvéreivel is találkoztam már, de velük még nincsen szorosabb kapcsolat, és egy pár éve együtt megkértek Mária és Mara, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk valami olyan opera jellegű dolgot, ami hozzájuk kötődik. Tehát ők ugye valóságban is egy anya és egy lánya, ők sokat dolgoztak együtt, és hogyan lehetne egy művön keresztül összefonni a színészetet és a zenét, és erre találtuk ki, hogy akkor a műnek még mielőtt a témáját kitaláltuk volna, az lesz a legfontosabb eleme, hogy mindketten a színpadon lesznek, tehát Horváth Mária énekelni fog, tehát neki mindenképpen egy énekszólamot írok, és Mara pedig beszélni fog, tehát prózai szerepe lesz, és ehhez találtunk ki hosszas tanakodás után valami témát, aminek az eredménye az lett, hogy egy... erősen, ugye, mint említettük, pszichologizáló témát, a traumáknak az átörökítése, illetve a traumák átörökítésének a feloldása lesz a téma. Tehát a szöveget azt Mara írta és írja, és dolgozunk még vele a mai napig. Nagy segítségünkre van a Karinthy Színház dramaturgia, Váradi Szabolcs, aki a szövegnek a szerkesztésében is nagy szerepet kap, és valószínű rendezőasszisztens is lesz a premiéren, és ez a mű tulajdonképpen nem olyan értelemben opera, mint mondjuk a Figaro házassága, vagy a Traviata, tehát nincs egy meghatározott cselekmény és szereplők, hanem ebből a szempontból nekem az előző két operámra hasonlít, mert ott is van mindegyikben egy kettősség, ugye a Frida Kahlo operám és a japán témájú Ukihashi operám, és mindegyik valahol egy ilyen lélekdráma, ezt tudom talán legjobban találó szóként mondani a műre, és itt a szövegnek a nagy része tulajdonképpen egy közös meditáció, és az anya és a lánya közösen kimeditálják magukból azokat a problémákat, amikről nagyon sokat beszélünk, és nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy a mai rohanó világban mit miért csinálunk. Például most mondok egy nagyon kicsit hülye példát, hogyha én most azt mondom, hogy egy nagyon picit izgulok ezen az interjún, ami egyébként nem igaz, mert tényleg csak egy nagyon picit izgulok, de ennek is oka van, tehát ennek is az az oka, hogy én nem így születtem, hanem ezt a folyamatosan aggódó, izguló énemet, ami nem én vagyok, ezt átörököltem édesanyámon keresztül, az ő szüleink keresztül, stb. Stb. Ugyanilyen problémák, tehát az állandó énkeresés, a traumáknak a torlódása, ezek azok, amik a szövegnek az alapját képezik, és lesznek természetesen kisebb ilyen opera jelenetszerű képek is az operában, amik picit ilyen cselekmény jellegűek, de alapvetően a műnek a végkimenetele az egy ilyen feloldozás lesz, hogy egy dobozba szépen mindenki bepakolja ezeket a már tudatosított, örökölt traumákat, és megpróbálja integrálni és eldobni magától, és egy tiszta lappal indulni. Ez nagyon érdekes, a pszichológia alapvetően engem is nagyon-nagyon érdekel, és szerintem azért nincs olyan család ma Magyarországon, vagy bárhol a világon, ahol ez a téma ne lenne aktuális. Tehát, hogy a tudatosítása bizonyos dolgoknak, hogy az ember miért olyan, és miért viselkedik úgy, ahogy, és ebből ugye általában nem a jót hangsúlyozok, mert ugye nagyon sok jó dolgot is örököltünk, amikről azért kevesebbet beszélünk, de hát inkább a negatív dolgoktól tudunk megszabadulni. Úgyhogy nagyjából ennyi, ami a szöveget illeti.
1: Ezeket kell feldolgozni, ugye ezeket a negatív traumákat. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Zarándi Ákos zeneszerzővel.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten találták fel az életvizét. A Bródy Sándor és a Puskin utca sarkán álló épület 1901-ben készült el Zsvint György vállalkozó megbízásából, aki igencsak kedvelte az okulttudományokat. Még egy valódi alkimista laboratóriumot is berendezett magának a palota alak sorában. Egy napon az ismerősei különös levelet kaptak tőle, miszerint megtalálta az örök élet forrását. Mire azonban a nagy érdemű odaért a helyszínre ellenőrizni a hír igazvoltát, addigra a házigazda életét vesztette az alaksorban. Azt nem tudni, hogy a különleges kotyvalék mérgezhette meg, vagy egyszerűen csak szívinfarktust kapott, de a család minden esetre örökre befalasztatta a titkos alkimista rejteket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es metró vonalának a megépítését a Rákosi korszakban elrendelő 1950. évi kormányhatározat így intézkedett az állomásokról. A föld alatti vasút állomásait a szocialista művészet alkotásaival kell díszíteni, és ezzel is kifejezésre kell juttatni, hogy a föld alatti gyorsvasút szocializmust építő népünk hatalmas műve. Nálunk már ennek kevés nyoma van, de ennek a koncepciónak a megvalósulását ma is láthatják, akiknek lehetőségük nyílik egy moszkvai vagy szentpétervári metroállomás meglátogatására.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Döntött az NVB, mennyi költségvetési támogatást kapnak a pártok a következő években. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Nyárias idő vár ránk egy-egy záporral, délután 21 és 26 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vukov Judit. Megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források eloszlási arányát a Nemzeti Választási Bizottság. Az összeg negyedét egyenlő arányban az országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75% a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedűs Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Beadta lemondását az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, írja az elitmed.hu. Révész János távozásának hátterében a Miskolci Kórház korábbi működéséhez köthető egyre súlyosbodó pénzügyi és jogi ügyek állnak, köztük több százmilliós és 10 milliárdos nagyságrendű kártérítési perek. Zalaegerszegen is azonosítottak aszbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. A megyében még több településen utak, bicikliutak és parkolók is szennyezettek lehetnek. Beterjesztette az ENSZ biztonsági tanácsa elé a Hormuzi szorossal kapcsolatos iráni magatartást elítélő javaslatát az Egyesült Államok és Bahrein. A határozattal még egy esélyt adnak a BT-nek, hogy fenntartsák a nemzetközi vizek és a hajózási útvonalak sérthetetlenségéről szóló előírásokat. 100. születésnapját ünnepli ma David Attenborough. A brit természetfilmes legenda szolgált a haditengerészetnél, megmászta a televíziózás szamárlétráját, járt az összes kontinensen, bevezette a színes televíziózást az Egyesült Királyságban, és immáron 8 évtizedet felölelő karrierje során több mint 35 neves díjat, köztük több BAFTA, Emmy és Peabody díjat is kapott. Életmód tanácsokat sosem szeretett osztogatni, és következetesen állítja, hogy a hosszú élet elsősorban szerencse kérdése. Fátyol és kevés komoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti, keleti területeken helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén egy-egy zivatar is kialakulhat. Helyenként élénk lehet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Vukov Juditot hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pest-Budaiak első közparkja, a Városmajor 1787-ben készült el. Rövid időn belül népszerű lett a budai polgárság körében. 1825-ben a Városligethez hasonlóan itt is mutatványos bódék felállítását engedélyezték. Következményeként a park népszerűsége egyre nőtt, és Pestről is sokan rándultak át a felkapott népkertbe. Miközben a Városmajor környékén a nyári kikapcsolódást és felüdülést biztosító villák egész sora épült fel, addig a közpark a fokozatos lepusztulás jeleit mutatta a 19. század második felében. A parkot közpénzen hozták rendbe, az ennek érdekében tett legfontosabb lépésre a sorozatos áradások miatt az ördögárok beboltozására 1917 és 1920 között került sor.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clarissa Kolostort 1334-ben Károly Róbert király felesége, a lengyel származású Piast Erzsébet alapította. A Clarissa apáca rend a ferencesek női ága. Férje halála után Erzsébet nem vonult Zárdába, hanem Óbudára költözött, és jelentős adományokkal támogatta a kolostort, aminek egyre kiemeltebb szerepe lett. Romjai az Árpád híd budai hídfőjének közelében, a Mókus utcai iskola udvarán találhatók. A templom gazdagon felszerelt volt, kincsei közé tartozott egy gyönyörűen díszített házi oltár is, amelyet ma a New Yorki Metropolitan Múzeumban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes, azaz piros metróvonal keleti végállomását az 1950-es évi kezdéskor még a Népstadion állomásra tervezték. A gödöllői hévet a föld alatt kéregvasútként a Népstadion állomásig építették volna ki, ahol közös peronokon lehetett volna a hévről közvetlenül a metróra átszállni. Ezek a peronok ma is megvannak, csak éppen a hév nem jött el idáig. A Népstadion állomás végállomásként történt tervezésére utal még ma is az a több vonatfordító és vonattároló vágány, melyek mellett most elszaladnak a szerelvények a Stadion és Pillangó utcai megállók között.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Holnap megalakul az új országgyűlés. Közben ma kiderült, Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter. A nyomozás adatai alapján nem gyilkosság áldozata lett az ismert sportoló Dudás Miklós. Változóan felhős napos időre számíthatunk a folytatásban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az ülése párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren. Közben ma az is kiderült, hogy Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékányát kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter, leendő miniszterelnök, aki ezt a Facebook oldalán jelentette be. Hozzátette, a következő időszak egyik legfontosabb célja annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek. Magyar Péter korábban Melétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a Facebook oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet, a fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csaknem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. Itthon Dudás Miklós világbajnok kajakos halálát egy balesetszerű esés okozta, közölte a BRFK mai sajtótájékoztatóján a Telex beszámolója szerint. Nem gyilkosság áldozata lett tehát az ismert sportoló, aki 34 évesen halt meg januárban. Nem sokkal később derült ki, hogy a rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a kajakos halála kapcsán, mert a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált rajta, amelyek keletkezési mechanizmusa büntető eljárás keretében tisztázható. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehová. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába. Az üres férőhelyek már elérhetők az oktatási hivatal honlapján. Negatív lett a KLM Holland légitársaság légiutas kísérőjének hantavírus tesztje, akit a fertőzés enyhe tüneteinek gyanújával ápolnak egy amszterdami kórházban. Két külön kórházban ápolt két betegnél azonban kimutatták a fertőzést. Ezzel a megerősített fertőzések száma 6-ra nőtt, és további 3 ember esetében áll fenn a fertőzés kockázata. A két kórház vezetése közleményben erősítette meg a diagnózist, majd közölték, intézkedéseket tettek a betegség terjedésének megakadályozására. A többi beteg nincs veszélyben, és a látogatókkal szemben sincs szükség további intézkedésekre. Végül az időjárásról. Fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután 21-26, késő este 14-19 fok várható. A hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Semmelweis Ignác 1818-ban Budán egy tabáni kereskedőházban született. Gyakorló orvosként fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz nem önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem bomló, szerves anyagok által okozott fertőzés, amellyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. Mivel mikrobiológiai érvekkel nem tudta alátámasztani tézisét, így nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett kollégái között, akik sértőnek találták a feltételezést, hogy ők okoznák a pácienseik halálát. Semmelweis tudományos eredményeit csak jóval halála után ismerte el a tudományos és a szélesebb közvélemény. Ekkor kezdték el az anyák megmentőjeként nevezni. Az egykori szülőházában működő Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéből ad ízelítőt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest hosszú története során a ma is működő csatornázási rendszer különböző módszerek felhasználásával alakult ki. Már a római korban épültek vízvezetékek, fürdők és csatornák. A harmadik században a középületekben és lakóházakban vízöblítéses illemhelyek voltak. A szenny és csapadékvizeket csatornahálózat gyűjtötte össze és vezette a Dunába. Azonban a népvándorlás évszázadaiban a római közművek nagy része elpusztult. A középkorban a szennyvizek az utcák kövezetén folytak, a járványok állandó veszélyét hordozva. Helyenként azonban már foglalkoztak a problémával. Budán a királyi vár vízemelő szerkezete 1416-ban készült el, majd Mátyás uralkodása idején vízvezeték is épült, bár az emberek nagy része ekkor még egyáltalán nem tartotta fontosnak a csatornázás ügyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: 30 képviselő vette át megbízó levelét. Fegyveres túszdráma tartja lázban a németországi Zincich városát. Holnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az április 12-i országgyűlési választáson országos pártlistáról mandátumot szereztek, de megbízó levelüket még nem vették át. A Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság Alkotmány utcai székházában tartott rendezvényen Sasvári Róbert, az MVB elnöke arról beszélt, hogy április 12-én az újkori magyar demokrácia történetében 10. alkalommal zajlott le az országgyűlési képviselők választása. Az országos listás eredmény jogerőre emelkedett. Dudás Miklós világbajnok kajakos halálát egy balesetszerű esés okozta, közölte a BRFK mai sajtótájékoztatóján. Nem gyilkosság áldozata lett tehát az ismert sportoló, aki 34 évesen halt meg januárban. Nem sokkal később derült ki, hogy a rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a kajakos halála kapcsán, mert a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált rajta, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőjében eljárás keretében tisztázható. Fegyveres túszdráma tartja lázban a németországi Zincich városát, ahol egy ismeretlen elkövető rontott be az egyik helyi bankfiókba. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, a környéket teljesen lezárták, a szomszédos épületeket pedig kiürítették. Híradásunkig még tartottak a tárgyalások a támadóval, aki több túszt, köztük banki alkalmazottakat is fogva tart az épületben. A hatóságok különleges egységeket is mozgósítottak, egyelőre sérültekről nem érkezett jelentés. A rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy kerüljék el a belvárost, és ne készítsenek fotókat, videókat a különleges egységek mozgásáról. A tagállamok jelentős előrelépést tettek az uniós migrációs és menekültügyi paktum végrehajtása terén. Az új rendszer fő pillérei már működnek, ugyanakkor további erőfeszítésekre van szükség a paktum teljes körű alkalmazásához, közölte jelentésében az Európai Bizottság. A brüsszeli közleményben az uniós bizottság emlékeztetett, a 2024 májusában elfogadott csomag átalakítja az EU migrációs és menekültügyi keretét, és közös keretet biztosít a külső határok erősebb védelmével, tisztességes és szigorú menekültügyi szabályokkal, valamint a szolidaritás és a felelősségvállalás közötti egyensúly megteremtésével. A legtöbb tagállam jó úton halad afelé, hogy kiigazítsa jogszabályait. Kötelező előszűrési és határon folytatott eljárásokat vezessen be, és megfelelő befogadási kapacitást érjen el, jegyezték meg. Azonban a reformcsomag 10 egymással összefüggő jogszabályának végrehajtásához jelentős jogi és operatív munkára van szükség, tették hozzá. Végül az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Záporzivatar csak elszórtan, főleg a déli tájakon fordulhat elő. Az északkeletire forduló szél néha megélénkül, 25 fok körüli nyárias meleg idő lesz. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Gyógyfürdő, becenevén a Szecska, Budapest legnagyobb fürdőkomplexuma. Építését 1909-ben kezdték meg, Ziegler Győző tervei alapján, és 4 évvel később már át is adták. A szabadtéri részen 3 nagy medence helyezkedik el. Középen van az úszómedence, amelyben a helyi szokásoknak megfelelően körbeúsznak. A Városligetben található fürdő termálvízellátását az 1938-ban átadott Szent István kút biztosítja. Az 1240 méter mély kútból Európa legmelegebb hévízforrása tör fel, hőmérséklete 77 Celsius fok. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Budapesten a 19. század második feléig számtalan nyílt és fedett piac működött, megfelelő higiéniai és minőségi ellenőrzés nélkül. 1879-ben állt fel a Közélelmezési Bizottság annak érdekében, hogy tisztázza, hány csarnokra van szükség és pontosan hol. Ennek eredményeként a főváros 5 nagy befogadó képességű fedett piacot építetett, egymáshoz nagyon hasonló stílusban. Mind az 5-öt ugyanazon a napon, 1897. február 15-én nyitották meg. A Rákóczi téren, a Klauzál akkoriban István téren, a Hunyadi téren, a Hold utcában megnyílt csarnokok mellett a Vámház téren felépült központi vásárcsarnok lett a legfontosabb ilyen intézmény.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Törökvész a második kerület egyik városrésze. Régen több német neve is volt. Fruchtbarried, azaz termékeny rét, Ochsenried, azaz ökörrét, és Rókuszberg, azaz Rókushegy. A Magyar Tudományos Akadémia tagja, a költő Döbrentei Gábor javaslatára nevezték át a területet 1847-ben törökvészre. Annak emlékére, hogy Buda visszavívásakor itt verték le az ostromlottak segítségére indult szpáhikat és janicsárokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Lezárta a vizsgálatot az Európai Bizottság abban az ügyben, amely szerint Magyarország állítólag uniós információkat szivárogtatott ki Oroszországnak. Kismértékben nőtt az éves infláció. Holnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Lezárta a vizsgálatot az Európai Bizottság abban az ügyben, amely szerint Magyarország állítólag uniós információkat szivárogtatott ki Oroszországnak. Újvári Balázs uniós szóvivő Brüsszelben bejelentette, a vizsgálatok nem mutattak ki súlyos biztonsági rést a brüsszeli testület rendszerében, a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban. A szóvivő hozzátette, a rendelkezésre álló eszközökkel sem egyéni felelősségüket, sem közvetlen érintettségüket nem lehetett megállapítani az ügyben, így az Európai Bizottság részéről a kérdést lezártnak tekintik. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos a tiszta versenyhelyzet, amiben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Flesz Tamás hozzátette, mielőbb ki kellene dolgozni az Airbnb-re vonatkozó szabályokat is. Negatív lett a KLM Holland légitársaság légiutas kísérőjének hantavírus tesztje, akit a fertőzés enyhe tüneteinek gyanújával ápolnak egy amszterdami kórházban. Két külön egészségügyi intézményben ápolt két betegnél azonban kimutatták a fertőzést. Ezzel a megerősített fertőzések száma 6-ra nőtt, és további 3 ember esetében áll fenn a fertőzés kockázata. A két kórház vezetése közleményben erősítette meg a diagnózist, majd közölték, intézkedésre tettek a betegség terjedésének megakadályozására. A többi beteg nincs veszélyben, és a látogatókkal szemben sincs szükség további intézkedésekre. Megválasztásának első évfordulóján Pompejbe látogatott 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Szűz Mária ünnep alkalmából érkezett az olasz zarándokhelyre, ahol hívők ezrei fogadták. A korábbi püspököt egy éve választották a történelem első amerikai születésű pápájává. 14. Leó pápa a békéért és megbékélésért imádkozott. A Szentatya ma Nápolyba is ellátogat. Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából különleges digitális kezdeményezés valósult meg. Az Országos Széchenyi Könyvtár Digitális Bölcsészeti Központjában ugyanis elkészült az író Svábhegyi kertjének részletes virtuális történeti rekonstrukciója. A Jókai Gazda Kertje című projekt nem csak az irodalom történeti emlékezetet gazdagítja, hanem a 19. századi kert kultúra világába is új, élményszerű betekintést kínál. Végül az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Zápor, zivatar, csak elszórtan, főleg a déli tájakon fordulhat elő. Az északkeletire forduló szél néha megélénkül, 25 fok körüli nyárias meleg időben lesz részünk. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes és derűs péntek délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket! Ha már pihennek, elkezdték a hétvégét, akkor élvezzék minden pillanatát, ha még nem, akkor ezt majd a későbbiekre kívánom. Az impresszió rovat vendége lesz hamarosan Tomasz Máté, aki junior primadíjas csellóművész. A játékát a Zeneakadémián lehet meghallgatni vasárnap a Szent István Filharmonikusok koncertjén. 5 és 6 óra között velünk lesz Szamosi Szabolcs Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Idén az orgonák éjszakája május 23-án lesz, majd ennek részleteiről beszélgetünk. Most pedig jöjjön egy kis őszi hangulat. Hát zenében jó, mondjuk ugye valóságban valószínűleg annyira nem örülnénk neki. Vivaldi 4 évszak ciklusából hallgatjuk meg az ősz 3. tételét a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A Szent István Filharmonikusok Gaudeamus sorozata 5. előadásához érkezik, amelyet vasárnap rendeznek meg a Zeneakadémia nagytermében. A koncert címe Tündértánc Dvorzsák és Csajkovszki nyomában. A vonalban Tomasz Máté, csellóművész, az est közreműködő szólistája. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is!
1: Hogyan épül fel a vasárnapi program?
2: Hát én a koncertnek az első felében közreműködöm, a Dvorzsák verseny, és utána lesznek azok a művek, amelyek csak zenekart igényelnek, Csajkovszki művei.
1: Az est karmestere a Kossuth-díjas Baráti Kristóf lesz majd. Korábban a Szent István Filharmonikusokkal dolgoztál már?
2: Igen, 2016-ban. Uh-huh. 2016 szeptemberében Haydn C-dur versenyt kellett játszanom. És azelőtt, már 2016 előtt volt egy, hogy a Debussy tengerben játszottam a cellószólam tagjaként. Mert oda sok cselló kell, 16 cselló kell, aha, és teljes létszámmal kérte az igazgató úr.
1: Aha. A koncert első felében leszel hallható Dvorzsák kapcsán. Ez a mostani megjelenés, ez milyen feladat elé állított téged?
2: Hát én ezt még nem játszottam, ezt a versenyművet zenekarral. Soha a főiskolás koromban játszottam zongorával. És ha jól emlékszem, a felvételin, a főiskolai felvételin a harmadik tételt kellett játszani. Azzal készültünk.
1: Uh-huh. Ez kihívást jelent akkor most? Hát, vagy örömteli feladatot?
2: Hát is-is. Is-is. De munkát, nagy munkát igényelt nekem.
1: Hát vasárnap sok lesz. Gyakorlás. Sok gyakorlás. Vasárnap lesz a koncert. Volt már próba?
2: Nem, csütörtökön és pénteken lesznek a próbák délelőtt, és aztán vasárnap megértelmszerűen a főpróba.
1: Engem mindig meglep az, amikor kiderül, hogy művészek viszonylag keveset próbálnak, vagy legalábbis nekünk így tűnik.
2: Hát ez a módszer. Szóval most is, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekar csütörtökön van a koncert, hát de csak hétfőn kezdődött a próba folyamat. Valahogy ez ilyen. Hát, nincs idő. Nincs idő semmire. Pénz sincs, gondolom. De nyugaton is ez van ám. Sőt, vannak, most nem mondom, de van ilyen zenekar, alig próbálnak. Lemegy rutinból.
1: Jó, de hát ehhez ott a profizmus, tehát ott van a tudás.
2: A profizmus, ami egyszerre jó és rossz.
1: Na. Hogy érted?
2: Hát a profizmus az nem jó, mert akkor, ja, hát profi, és akkor lemegy, mondom, így is. De az veszélyeket rejt magában, hogy nehogy futószalag legyen. Ez erre is oda kell figyelni annak, aki profi.
1: Arra gondolsz, hogy folyamatosan ébernek, kíváncsinak kell lenni?
2: Hát igen. Igen, persze, fönn kell tartani.
1: De ez lehet a nehézsége, hogy éveken, évtizedeken át ez hogyan lehetséges?
2: Hát igen. Ez nehéz. Valóban ez az egyik legnehezebb. A frissességet fenntartani. Hmm.
1: Hogyan ajánlod a hallgatóink figyelmébe a Dvorzsák művet?
2: Hát nagyon szeretem azt a művet, és tényleg egy nagyon... Az Dvorzsák életműben is szerintem egy jelentős helyet foglal el. Nem is igazi versenymű ez, hanem olyan, mint egy szimfónia. Olyan sok szóló szerepet kapnak a különféle hangszerek, nem csak a cselló, hanem főképp fúvós hangszerekre gondolok. Fuvola, oboa, klariné, de a fagott is, fagottok, kürt, mindenféle.
1: A koncert a romantika két kiemelkedő zeneszerzőjének a világába nyújt betekintést, ugye Dvorzsák és Csajkovszki nyomába eredtek, a címe pedig az, hogy Tündértánc. Az esemény a Zeneakadémián lesz majd látható, hallható. Máté, nagyon sok sikert kívánok, addig még van egy kis idő, úgyhogy biztos, hogy ennek jó részét gyakorlásra használod. Igen. Majd.
2: Köszönöm szépen.
1: Tomasz Máté, junior prímadíjas cselloművész volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Folytatódik a Haydneum Régi Zenei Központ fortepiano sorozata. Somlai Petra és az Ensemble Varia Biele estje Schubert műveit állítja középpontba. A Hágai Királyi Zeneakadémia professzoraként is elismert Somlai Petra a Haydneum koncertjeinek rendszeres közreműködője. A repertoár a baroktól a kora romantikáig terjed. Somlai Petra először Schubert legutolsó B-dur szonátáját adja elő, melyet a zeneszerző nem sokkal a halála előtt komponált. A Pisztráng ötösként közismert A-dur zongora ötös jóval korábbi kompozíció, ám csak egy évvel Schubert halála után 1829-ben adták ki. A közönséget pénteken a Zeneakadémia Solti termébe várják. Vasárnap ünnepeljük Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulóját. Az Európa Napi Fesztiválon családi programok, futóversenyek és koncertek szórakoztatják a látogatókat a Szabadság téren. Az események már reggel elkezdődnek. Az Európai Napi Futás félmaratoni távon kerül megrendezésre. A rajtot követően a gyerekprogramoké lesz a pódium színpad, ahol a Buborék Együttes koncertje után a Majorka Színház lép fel. Őket követi délután Varró Dániel és Molnár György zenés irodalmi gyerekműsora, majd a Veronaki zenekar koncertje. Délután a Budai Pop Duó és a Felefánd zenél, majd este a Hiperkarma játszik a nagy színpadon. A rendezvény egész ideje alatt izgalmas játékokkal várják az érdeklődőket, az uniós intézmények, illetve civil és szakmai szervezetek sátrai, többek között az Európa.hu képviselői is. A MÁV szimfonikus zenekar a hagyományokhoz híven idén is koncerttel mond köszönetet a közönségnek, az odaadó érdeklődésért és közösen ünnepli az új évad bemutatását. Erre vasárnap kerül majd sor a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. A szabadtéri koncerten a zenekart az együttestől távozó Farkas Róbert vezényli, méltó lezárásaként egy jelentős művészeti korszakának és egyben ünnepélyes nyitányaként az új évadnak. A hétvégén rendezik meg a Csakamentes Fesztivált a Momsportban. Két nap az egészségtudatosság jegyében, hiszen minden lesz, ami gluténcukor, laktózmentes és vegán élelmiszer, vagy éppen alapanyag. Minden mellett szakmai előadások, élményekkel teli workshopok, nyereményjáték és gyerekprogramok is várják az érdeklődőket. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hofi 90.
2: Jól hallottátok! A Cotton Club Singers az én dalaimmal május 9-én a Budapest Kongresszusi Központban.
1: Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n és személyesen a Broadway jegyirodában.
2: Na, még én is elérzékenyülök.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Lezárta a vizsgálatot az Európai Bizottság abban az ügyben, amely szerint Magyarország állítólag uniós információkat szivárogtatott ki Oroszországnak. Tagadták bűnösségüket a 4 évvel ezelőtti terézvárosi házfalomlás miatt indult büntető eljárás vádlottjai. Holnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Zápor, zivatar csak elszórtan lehet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Lezárta a vizsgálat az Európai Bizottság abban az ügyben, amely szerint Magyarország állítólag uniós információkat szivárogtatott ki Oroszországnak. Újvári Balázs uniós szóvivő Brüsszelben bejelentette, a vizsgálatok nem mutattak ki súlyos biztonsági rést a brüsszeli testület rendszerében, a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban. A szóvivő hozzátette, a rendelkezésre álló eszközökkel sem egyéni felelősségüket, sem közvetlen érintettségüket nem lehetett megállapítani az ügyben. Így az Európai Bizottság részéről a kérdést lezártnak tekintik. Tagadták bűnösségüket a 4 évvel ezelőtti terézvárosi házfalomlás miatt indult büntető eljárás vádlottjai. A mai tárgyaláson elhangzott, hogy a Jókai utcai társasház tetőterében egy cég ráépítéssel 15 új lakást tervezett kialakítani. A tetőszerkezet és a homlokzat fő párkánya feletti falat részlegesen visszabontották, utóbbi leomlott. A több tonna törmelék a járdára és az úttestre zuhant, 3 ember sérült meg. A balesetben a Budapesti Operettszínház egyik táncművésze maradandó fogyatékosságot okozó sérülés szenvedett. Az eljárás szeptemberben a vádlottak vallomásainak meghallgatásával folytatódik. Az ügyészség a vádlottakkal szemben fogházbüntetés kiszabását indítványozta. Sopronban is találtak azbesttel szennyezett kőzúzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrákbányából szerezték be. A magánberuházásról nincsenek információk. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállítottak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikli utakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Túszejtés miatt nagy erőkkel vonult ki a rendőrség egy bankfiókhoz a nyugat-németországi Rajna-Vidék-Pfalz tartományban. A hivatalos tájékoztatás szerint a rendőrök azt követően érkeztek a Bonn melletti Zincich városában lévő helyszínre, hogy reggel 9-kor vészhívást kaptak onnan. A rendőrség híradásunkig úgy tudta, több elkövetőről lehet szó, és a túszok között van egy pénzszállító jármű sofőrje is. A környéket lezárták, a rendőrség azt közölte, hogy a helyzet stabil, és további információkat taktikai okokból egyelőre nem akarnak megosztani. Egy Balatonmária fürdői fagylaltozó lett a 13. Balatonfagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázia névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Végül az időjárásról. Napos, fátyol felhős, koranyárias idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, zivatarok idején megerősödik. Éjszaka 8-14, holnap napközben 21-27 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Budapesten lassú a haladás a Közraktár utcában befelé, a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orszi tér felé, valamint a Szélkámán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, és az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt. Ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Vasárnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncz Árpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Lezárták a 18. kerületben a Vlasis Gyula utcát a Baross utcánál, mert javítják a gázvezetéket. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Útszükületre kell számítani a 18. kerületben a Kossuth Lajos utcában a Városház utcánál, vízvezeték javítása miatt. A 36-os autóbusz terelve közlekedik per Szent Lőrinc vasútállomás felé, kihagyja a Tököli út és a Baross utca megállót. Rendezvények miatt szombaton reggel 9 órától a 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között vasárnap délutánig. Szép Csilla BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok, vagy kellemes délután, tehát ki hol tart? Hamarosan Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója lesz a vendégem. Arról beszélgetünk, hogy idén is lesz orgonák éjszakája, a pontos dátum május 23-a. A programsorozat keretében orgonaszó hallható nem csak a szokásos helyszíneken, templomokban és koncerttermekben, de köztereken, illetve a Balatonon is. Most pedig Liszt Ferenc ezdur zongora versenyének első tételét hallgatjuk meg.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Szamosi Szabolcs Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Ez így sokan, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Idén is lesz orgonák éjszakája május 23-án. Annak idején, amikor 2019-ben létrehozták az orgonák éjszakája programsorozatot, akkor mi volt a fejükben, milyen célt szerettek volna megvalósítani?
1: A szlogenunknak a jegyében, hogy közel hozzuk a zenét, illetve hogy a legmagasabb minőségű klasszikus zenét juttassuk el mindenhova országszerte. Az évente több mint 300 ezer nézőnk, meg több mint 200 településen. Ebben a munkában az egyik legkülönlegesebb esemény az orgonák éjszakája, amely mindig pünkös szombatján valósul meg, az idei évben ez május 23-án lesz, és itt nappal az a célunk, hogy megszólítsuk az embereket, hogy minél több billentyűvel és pedállal találkozzanak az utcákon, a tereken, a szabadidő eltöltésére alkalmas helyeken, és hogy ezzel is meghívjuk, behívjuk őket estére az orgonának az otthonába, a saját tereibe, a templomokba, a koncerttermekbe, hogy ott hallgassanak este orgona muzsikát, és el tudjanak csendesedni, ki tudjanak simulni, és új erővel feltöltve vághassanak neki a következő napoknak és heteknek.
0: 2019 óta néhány év eltelt. Mi minden változott az orgonák éjszakája programsorozat környékén?
1: Minden évben igyekszünk más-más programokat hadirendbe, csatasorba állítani, valami megújulást tenni a programban. A legjelentősebb változás az utóbbi években, 2 évvel ezelőtt indítottuk el, hogy nemzetközivé vált az orgonák éjszakája. Az idei esztendőben 3. alkalommal immáron 6 kontinensen, 20 országban több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp és több százezer hang szólal meg számos európai nagyvárosban, Berlinben, Bécsben, Rómában, és az európai nagyvárosok mellett az Egyesült Államokban, Peruban, Kínában, Ausztráliában is orgonazene színesíti a kulturális életet ezen az egy napon. Így egy nap alatt több mint 100 program valósul meg a világszerte, és hát nagyon izgalmas, ahogy a programok időrendben keletről indulnak, és aztán úgy haladunk, ahogy az óra megy nyugat felé.
0: Az orgona lenyűgöző világát hányan szerették meg az elmúlt időszakban? Tehát van-e arról valamiféle statisztikájuk, hogy mennyien látogatták meg a különböző programokat?
1: Sajnos erről nem készítettünk statisztikát, azt látjuk csak, hogy a programjaink nagyon nagy közönséget vonzanak, és örvendetes, hogy ez... Hát egyrésztől nem örvendetes, hogy a 21. században az embereknek egyre kevesebb az idejük a szabadidőre, a szórakozásra, és még a korábbi időben is népszerűbbek voltak a fesztiválok, amik egy hétre koncentrálták mondjuk a klasszikus zenei érdeklődését sokaknak. Most ezek az éjszakai programok még jobban összesűrítve már egy éjszaka alatt biztosítanak nagyon sok helyszínt és magas minőségű klasszikus zenét, orgonamuzsikát, és az érdeklődés töretlen, és ezt nagy örömmel látjuk, hogy keresik a programokat országszerte, kis településeken és a nagyvárosokban is.
0: Nagyon szépen köszönöm, hamarosan részletezzük majd a különböző programokat, hát természetesen nem felsorolásszerűen, hiszen akkor elüldögélnénk itt még néhány órácskát. Jövünk vissza nem sokára Szamosi Szabolccsal, aki Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Újra lesz orgonák éjszakája május 23-án. Rengeteg program különböző helyszíneken, hát a rengeteg, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang, és hát ennél több résztvevő is lesz az orgonák éjszakája eseményen. Na most melyek azok a kiemelt programok, koncertek, amelyeket mindenképpen szeretne elmondani a hallgatóinknak?
1: Természetesen Budapesten lesznek a legfantasztikusabb koncertjeink, a kiemelt hangversenyeink. Eleve Budapesten a Zeneakadémián megrendezendő bérletünkben ilyenkor az orgonák éjszakáján még unikálisabb programokkal találkozhatnak az odalátogatók, és ezt nagyon ajánlom a minden klasszikus zene szerelmesének, mert ha megnézzük az éves műsornaptárt az egész országban, akkor szinte teljesen találat nélkül maradunk, ha orgona versenyeket keresünk. És ezen a napon mi a Zeneakadémián egy este 3 orgona versenyt is bemutatunk. Az egyik, ami már régebbi is, de nem annyira ismert, azt gondolom, nem is tudom, hogy szólt-e már Magyarországon, Jungen Szimfónia koncertantéja, amelynek az orgona főszereplője. Emellett Hidas Frigyes orgona versenye is megszólal, és ott Rezső a felkérésünkre egy orgona versenyt komponált, amit ezen a napon fog bemutatni a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Teremi Dáriusz vezényletével, és ennek a 3 orgona versenynek a 2 szólistája Xin Mei Fang, kínai orgonaművész, és Silvio Cselegin, olasz orgonaművész. Ugyanis ezen a napon az a jellemző, hogy külföldi művészeket hívunk meg hazánkba, és a magyar művészeket pedig visszük, hogy a világba megmutathassák a magyar zene erejét és a magyar művészetnek a magas színvonalát. És így érkezik 2 ilyen kitűnő külföldi művész Budapestre, de természetesen megszólal Vajda János Preludium című alkotása, amely az orgonák éjszakájának a főműve lesz. Ez minden évben megkérünk egy zeneszerzőt, hogy írjon egy fanfárt, egy emblematikus művet az orgonák éjszakájára, és ennek mindenhol meg kell szólalnia. Tehát ezen a napon több mint 100 helyszínen hallhatnak bemutatót, vagy ős bemutatót erről a darabról. Természetesen a Zeneakadémián is megszólal ez a mű. A másik

0: Az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombat-vasárnap Óbuda napja rendezvényre várják a családokat több helyszínen. A Főtéren, a Szentlélek téren, a Csobánka téren és az Icsi udvarban is folyamatosan lesznek programok. Többek között fellép a Makám, a KFT, a Kis Csillag és a Kaláka is. Ezen kívül rengeteg workshop, játszóház, gyerekkoncert és meseelőadás is lesz, hogy a legkisebbek is remekül szórakozzanak. Szombaton madarak és fák napja, valamint az évfái fesztivál egy helyen, a Jókai kertben. Rengeteg élmény várja a látogatókat ezen a tartalmas, mégis könnyed napon. Lesz madárgyűrűzés, élő madaras bemutató, séták, előadások, kiállítások és sok-sok játékos felfedeznivaló. Megismerhetjük az év madarát, fáját, emlősét, rovarát, gombáját és még jó pár izgalmas év faját. Úgy, hogy közben nem egy tankönyvben lapozgatunk, hanem élőben találkozunk velük. Lesz még tárlatvezetés is a Madárország kiállításon, kiskerti ornitológia, kúszómászó barlang és természetvédelmi 10 próba játék is. A Klebersberg Kulturkúria ad otthont az Összjáték című táncelőadás bemutatójának, amely Tímár Gergely és Mindák Réka első közös alkotása. A produkció a Tímár együttes táncosaival valósul meg, és a közös alkotómunka folyamatából építkezik. A darab kiinduló pontja a próbaterem világa, ahol a mozdulatok formálása és az egymásra hangolódás válik a színpadi történet alapjává. Innen bontakozik ki a Kárpát-medence gazdag tánckultúrája, különböző tájegységek és nemzetiségek hagyományain keresztül. A produkció élő zenei kísérettel szólal meg. Vizeli Bálint és zenekara gondoskodik a hiteles hangzásról. Az alkotók célja, hogy a néptánc hagyományát kortárs, élő formában mutassák meg a közönségnek. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszik Rádió 92.1. Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban lassú a haladás a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Váci úton és a Kerepesi úton kifelé a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasútsori felüljárótól. Ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Vasárnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig. Az 1-es villamos a Göncárpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncárpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Mától a 14. kerületben a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávlezárásra kell készülni átépítés miatt. Sávlezárásra számítsanak a 20. kerületben az Rényi utcában az Ősz utcánál, mert javítják a csatornát. Lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig a járda felújítása miatt. Rendezvények miatt szombaton reggel 9 órától a 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpark között vasárnap délutánig. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk a Budapest múzeumai sorozatunkat, és most elérkeztünk a Természettudományi Múzeumhoz. Ez a múzeum is olyan múzeum, amely sokszor költözött, vagy ez itt volt az elejétől fogva?
2: Hát sajnos az előbbi része a kérdésednek, ugyanis ennek a múzeumnak a története is szorosan összefonódott a Nemzeti Múzeum történetével. Ennek a megalakulása ugye 1802-re nyúlik vissza, erről beszéltünk nagyon sokat a kerek évforduló kapcsán, ugyanis Széchenyi Ferenc gróf ekkor adományozta mintegy 17 ezer kötetből álló könyvtárát és éremgyűjteményét a magyar nemzet számára, és ebből lett aztán az országos Széchenyi könyvtár. Az első természettudományi gyűjtemény egy évvel később, 1803-ban az alapító Széchenyi Ferenc hitvesének, Festetics Julianna grófnőnek volt az adománya. Ez az adomány válogatott és értékes magyar ásványokat tartalmazott. Ez az anyag a többi adománnyal együtt a pesti Pálos kolostorban, a később papnöveldébe, a mai Pázmány Péter Katolikus Egyetem papnövelde utcai épületébe került elhelyezése. Aztán persze jött a nagy pesti árvíz, erről is beszéltünk majd, és ezt követően tovább gyarapodott a gyűjtemény. 1811-ben jött az első őslénytani gyűjtemény Reiner főherceg ajándékaként, és ugyanebben az évben vásárolták meg az első állattani gyűjteményt is, amely lepkéket, csigákat és kagylókat tartalmazott. Majd 1818-ban József Nádor 7000 forintért megvásárolta Kitai Bell Pál herbáriumát, növénygyűjteményét, és ezzel megvetették a botanikai osztály alapjait.
1: Ugye róluk már szerintem ezek olyan nevek voltak, amelyekről már beszéltünk, vagy megemlékeztünk, és így is tudják hozzájuk kötni a hallgatók. Na de hogy hogyan folytatódott a gyűjteménynek a gyarapodása, ezzel menjünk tovább.
2: Ugye reformkorban vagyunk, és ez a kor a hazafias lendületnek, az adakozásnak az időszaka volt, tehát ennek megfelelően elég gyors ütemben gyarapodtak a gyűjtemények, adományozás, vásárlás útján. A szabadságharc idején az ásvány és kőzet gyűjtemény körülbelül 13 ezer darabot számlált, az állattani anyag pedig több mint 35 ezer darabból állt. És hát persze a szabadságharc leverése utáni időszak nem kedvezett a nemzeti gyűjtemények gyarapításának, hanem majd csak a kiegyezés volt az 1867-ben, amely a felvirágzás kezdetét jelentette. Úgyhogy először Kubinyi Ágoston, majd Puszki Ferenc lett az igazgató, és ekkoriban kezdett felmerülni az, hogy egyre nagyobb lett ez a gyűjtemény, és már kezelhetetlenné dúzzadt, úgyhogy a Nemzeti Múzeumon belül önállósítani kellett, és így 1870-ben elkülönült az állattári, az ásvány őslénytári és a növénytári osztály.
1: 1870, tehát az önállósodás megtörtént, ezután mi jött a folytatásba?
2: Az egyes tárak fejlődése megélénkült, és a millenniumra, 1896-ra a természetrajzi gyűjtemények nagysága már megközelítette az 1 millió darabot. Tehát itt már egy nagyon zsúfolt gyűjtemény együttesről van szó, helyszűkéről van szó, és ez elodázhatatlanná tette az egyes részlegek új helyre költöztetését. Itt különböző helyszínek megjelentek hosszabb, rövidebb időre. Volt egy része a kollekciónak az Iparművészeti Múzeumban, volt a Magyar Tudományos Akadémiában, volt a Nemzeti Múzeumban is, de hát 1902-re már csak az állattani gyűjtemény is elérte az 1 millió darabot. Ez a probléma, ez ott volt folyamatosan. És aztán a 20. században érdekes módon itt nem is a II. Világháború, hanem az 56-os forradalom volt az, ami egy hatalmas trauma volt a gyűjtemény életében, ugyanis 1956-ban a múzeum történetének talán legsúlyosabb katasztrófáját élte át, ugyanis október 24-én találatot kapott a Nemzeti Múzeum épülete, itt volt a gyűjteménynek egy jelentős része, és ekkor elpusztult az Afrika kiállítás, az ásványtár és az őslénytár egy része, és november 5-én pedig gyújtóbomba talált az állattárba, és elégett 36 ezer madár, 22 ezer tojás, 13 ezer hal, 40 ezer kétéltű és hüllő, 500 ezer puhatestű, 60 ezer szitakötő és recésszárnyú, 200 ezer légy, valamint több mint 100 ezer szakkönyv és külön lenyomat.
1: Ez egy óriási veszteség volt.
2: És akkor ezek után ismét és továbbra is felmerült az, hogy hova is kerüljön ez a, még így is a megmaradt anyag is egy hatalmas anyag volt. Több terv is született. Az egyik az volt, hogy a Nemzeti Lovardába kerüljön, ugye a Palota negyedbe, a mai rádió épületébe, de voltak tervek arra, hogy a Vérmezőn épül majd fel valami, illetve a Fővám Palotába kerülnek, illetve a Budai Vár egy szárnyait is átadták volna ezekre a célokra. De aztán az egyetlen lehetséges megoldást a főleg az ELTE által használt volt Ludovika Akadémia épülete jelentheti, ez született megoldásként. Úgyhogy a rendszerváltást követően 1994-re készültek el a Természettudományi Múzeum új elhelyezési tervei is. 95-ben kezdődött meg, és még ebben az évben be is fejeződött a Ludovíceum épületében az ásvány és kőzettárnak helyet adó termek átépítése, és ekkor indult meg a Ludovika Akadémia lovardájának az újjáépítése is. Itt volt korábban a Alfa mozi, ami leégett, és ebben a gyönyörűen helyreállított épületben nagyszabású történeti ökológiai állandó kiállítás nyílt meg az Ember és Természet Magyarországon címmel 1996-ban a Mille centenáriumi rendezvénysorozat kiemelkedés eseményeként, ugye az 1100-as évfordulóra, nem a millenniumra, hanem 100 évvel még később.
1: Mikor volt a következő ilyen építési ütem?
2: 1999-ben adták át a Nagy Ludovika épület vadonatúj tetőterét, és Európa egyik legkorszerűbb múzeumi helyiségébe költözhetett az Embertani tár és az Állattár három részlege, az emlősgyűjtemény, a madárgyűjtemény és az állatökológiai csoport, és aztán a harmadik lépcsőben készült el a kiállítási épület és a Nagy Ludovika közötti föld alatti összekötő épület egy új kiállítási térrel a Ludovika udvara alatt, illetve további mélybesüllyesztett raktárterek és mélygarázsok. És ezután került sor aztán a teljes átfogó rekonstrukcióra, úgyhogy mostanra elmondhatjuk, hogy a múzeum tényleg készen áll egy fantasztikusan érdekes, izgalmas kiállításra, állandó és időszakos kiállításokra, vendégek fogadására, és azt gondolom, hogy ennek az egyik legdrámai pillanat, amikor bemegyünk a Természettudományi Múzeumba, Ludovika épületére. Igen, mert a fogadótér kupolájában egy hatalmas barázdás bálna felfüggesztett csontváza található. Emlékszem, amikor a fiaimmal voltunk, még ott kicsik voltak, és teljesen el voltak ájulva, amikor meglátták ezt az óriási csontvázat.
1: Ez nálunk is ugyanígy volt, tehát mindegy, hogy fiú vagy lány, ez az asztal mekkora.
2: Így van.
1: Látogassanak el tehát a Természettudományi Múzeumba, ezt a múzeumot is érdemes meglátogatni, akár ez erre az évre lehet egy ilyen kihívás is. Nagyon köszönöm.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Tomasz Máté, cselló művész, akinek játékát vasárnap a Zeneakadémián lehet meghallgatni a Szent István Filharmonikusok koncertjén. Ő lesz a koncert szólistája, egyébként junior primadíjas cselló művész. Már jelentős hazai és nemzetközi sikereket tudhat magáénak. Aztán 5 és 6 óra között velünk volt Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Vele az idei orgonák éjszakája programjairól beszélgettünk. Én ezzel búcsúzom, nagyon kellemes hétvégét kívánok. Bálint Edinát hallották, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Borisz technikusnak. Viszont hallásra!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. A Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT. Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Holnap megalakul az új országgyűlés. Közben nyilvánosságra hozták az új igazságügyi miniszter jelölt nevét. Irán a Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre. Itthon holnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Zápor, zivatar csak elszórtan lehet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt, délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért. Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4%, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Tagadták bűnösségüket a 2022-ben a 6. kerületi Jókai utcában történt házfalomlás ügyében indult büntető eljárás vádlottjai a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, a per előkészítő ülésén. A balesetben a Budapesti Operett Színház egyik táncművésze maradandó fogyatékosságot okozó sérülés szenvedett. Az eljárás szeptemberben a vádlottak vallomásainak meghallgatásával folytatódik. A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. Az új testület feladata lesz az áthaladási engedélyek kiadása és a díjak beszedése. A szoroson közlekedő hajóknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk, a többi között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról. A Hormuzi szoroson nemzetközi jog biztosítja az áthaladást, de Irán a harcok kitörése óta korlátozza a forgalmat, miközben az amerikai haditengerészet több irán kikötőt is blokkád alá vont. Véget ért a TUS dráma a németországi Zinszik városában, miután a rendőrség különleges egységei behatoltak az érintett bankfiókba. A hatóságok megerősítették, hogy a két TUS-t, akik közül az egyik egy pénzszállító autósofőrje volt, sértetlenül kimenekítették az épületből. Az elkövetőknek azonban sikerült elmenekülniük a helyszínről, így a városban és a környékén jelenleg is nagyszabású hajtóvadászat zajlik. A rendőrség helikopterekkel és egységekkel keresi a gyanúsítottakat, a belvárost pedig továbbra is zárva tartják a nyomozati munkálatok idejére. Végül az időjárásról. Napos, fátyol felhős, kora nyárias idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, zivatarok idején megerősödik. Éjszaka 8-14, holnap napközben 21-27 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1945-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült zászlós géppisztolyos szovjet katona állt. A katona szobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd építését félbeszakította a szabadságharc, melyben a félkész építmény is megsérült. A befejezés után 1849. november 20-án Hajnaú császári főparancsnok adta át Buda és Pest polgárainak az átkelőt, ami a később összecsatolt városok egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lett. Nem meglepő, hogy a tervező William Tierney Clark és a kivitelezést felügyelő Clark Ádám később számos elismerésben és prémiumban részesültek munkájukért. Az építményt csak az 1914-15-ös felújítása után nevezték Széchenyi Lánchídnak, ami már egy teljesen átépített és megerősített híd volt. Ez azonban a II. Világháborúban nagyrészt elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-as autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Duna híd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettível át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópálya

0: hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy kétszer kétsávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a három forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-ás útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új hárosi hidat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a Főutca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként keletkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Holnap megalakul az új országgyűlés. Közben nyilvánosságra hozták az új igazságügyi miniszter jelölt nevét. Irán a hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre. Itthon holnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Zápor, zivatar csak elszórta lehet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt, délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért. Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Tagadták bűnösségüket a 2022-ben a 6. kerületi Jókai utcában történt házfalomlás ügyében indult büntető eljárás vádlottjai a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, a per előkészítő ülésén. A balesetben a Budapesti Operettszínház egyik táncművésze maradandó fogyatékosságot okozó sérülés szenvedett. Az eljárás szeptemberben a vádlottak vallomásainak meghallgatásával folytatódik. Hamarosan zárul a fűtési időszak, a főtáv felkészül a nyári karbantartásokra, fejlesztésekre, közölte a társaság. Azt írták, hogy még egy hétig tart a hivatalos fűtési időszak, de a tartósan enyhe időjárás miatt a lakóközösségek távhőfelhasználása már minimálisra csökkent. A főtáv korszerű rendszereiben ugyanis a hőmérséklet függő automatikus szabályozásnak köszönhetően az épületekben lévő hőközpontok a külső hőmérséklet emelkedésével kikapcsolnak, megakadályozva ezzel az épületek túlfűtését. A budapesti közművek idén a fővárosi távhőrendszer karbantartására csaknem 1,5 milliárd forintot, míg szinten tartó és fejlesztő beruházásokra összesen mintegy 7 milliárd forintot fordít, teszik hozzá. A hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. Az új testület feladata lesz az áthaladási engedélyek kiadása és a díjak beszedése. A szoroson közlekedő hajóknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk, a többi között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról. A hormuzi szoroson nemzetközi jog biztosítja az áthaladást, de Irán a harcok kitörése óta korlátozza a forgalmat, miközben az amerikai haditengerészet több iráni kikötőt is blokkád alá vont. Napos, fátyol felhős, kora nyárias idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, zivatarok idején megerősödik. Éjszaka 8-14, holnap napközben 21-27 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Csepel Művek eredetileg Weiss Manfred acél- és fémművekgyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és fő megrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A Tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a város szépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Koranyári idő lesz a hétvégén. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró három utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot. Napos, fátyol felhős koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra eső településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztás-megyert és Békás-megyert köti össze egymással.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Koranyári idő lesz a hétvégén. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot. Napos, fátyol felhős koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai oldalon található Márvány menyasszony éttermet 1793-ban nyitották meg, eredetileg borkimérés céljából. A reformkorban fontos találkozó helyé vált, és gróf Széchenyi István, valamint báró Veselényi Miklós is itt tartotta a lakodalmát. A városi legenda szerint a név története egészen az alapító Bőmig nyúlik vissza, aki lányát erőszakkal egy idős, de tehetős budai polgárhoz adta. Az esküvő utáni napokon áttartó lagzi azonban szokatlan véget ért. A ház előtti kocsi felé sétáló fiatalasszony elsápadt, majd elájult, így újdonsült férje saját kezében emelte be a kocsiba. A távozó vendégeket figyelők egyike ekkor így szólt: Márvánnyá vált a menyasszony. Egyik józanabb magyarázat szerint azonban a név egy az elfogyasztott ételért és italért fizetni nem képes szobrásznak köszönhető, aki pénz helyett egy saját alkotását ajándékozta a vendéglőnek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdei Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdei Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűzmartalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Koranyári idő lesz a hétvégén. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más ismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot. Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városligeti tó egy részén a pesti urak és hölgyek már 1870-től hódolhattak szenvedélyüknek, a korcsolyázásnak. Abban az időben azonban még kifejezetten egészségtelennek, sőt a nemesek körében illetlennek is tartották ezt a téli szórakozást. Eleinte csak férfiak számára volt engedélyezett és elfogadott a korcsolyázás. És a helyzet csak akkor változott meg, amikor báró Eötvös József bátran jégre küldte a lányait, hogy friss, szabad levegőn legyenek. A korcsolya pálya a fiatalok számára a bálok mellett egy újabb találkozási és ismerkedési helyszínt jelentett, kevesebb korlátozással. Talán ez volt az egyedüli hely a fővárosban, ahol 1897-től a gazdagok és szegények közötti különbség teljesen eltűnt. A korcsolyázók származásra, nemesi címre, rangra való tekintet nélkül együtt rótták a köröket, udvariasan teret engedve egymásnak. Hogy az időjárás szeszélyeit kiküszöböljék, 1926 óta műjégen lehet itt korcsolyázni. A Bécsi után ez Európa második legrégebbi pályája.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a Szabad kikötőhöz, amíg közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Dunaágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a Csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori nagyvásártelep, a mai nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd, csak úgy, mint a főváros többi hídja, a II. Világháborúban elpusztult. A visszavonuló német katonák 1945. január 14-én robbantották fel a budai és a pesti hídnyílásban elhelyezett robbanó töltetekkel. Miután a hadi események lezajlottak Budapesten, a hídroncsra hadi hidat épített a szovjet hadsereg, ami ideiglenesen biztosította a déli városrészek forgalmát, illetve ezen vezették át azt a gázcsövet is, ami az óbudai gázgyárat összekötötte a pesti oldal csőhálózatával, és így a balparti városrész gázellátását biztosította. Az eredeti anyagok visszanyerése és az árvízveszély csökkentése miatt a következő év nyarán hozzáláttak a hídroncs kiemeléséhez. A teljes újjáépítést követő átadásra azonban 6 évet kellett várni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 90.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a Zsidó Hitközség Siketnéma intézete és a 3-as szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Koranyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró három utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögek,